Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impressionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kiránduló helyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspályatársaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katri Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérje az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Oktogonon az Andrássy út 49 szám alatt működött az egyik leghíresebb kávéház, az Abbázia, amely nevét az akkori osztrák-magyar monarchia beli üdülővárosról kapta, amely ma Opátia néven kedvelt horvátországi célpont. Az Abbázia kávéházat Stajer Gyula alapította 1888-ban. Ez volt a legfényesebb kávéház a maga idejében. A fali tükröket, amelyek a monarchiában a legnagyobbak voltak, Brüsszelből hozatták. A fényűző berendezést márványasztallapok, fényes alpaka csillárok, szép szőnyegek mediterrán jellegű növényzet tette teljessé. Mint a legtöbb kávéház, az Abbázia is a kulturális, politikai és művészeti élet központja volt. A kávéház törzsvendége volt Ripül Rónai József és Grünwald Ödön, Lechner Ödön és Színyei Merse Pál, Róna József, Fényes Adolf, de megfordult itt az írók közül Molnár Ferenc, Bródi Sándor és Heltai Jenő is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállítótermét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkélykorlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó leheletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte, halott kedvese emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűzmartalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc itt a reggeli expressben, egy budai sétára invitáljuk Önöket, ami nem is séta, hanem egy ilyen pokrócos piknik, kihelyezett családdal, kihelyezett beszélgetéssel, sok-sok élménnyel, és hát borral, valljuk be, az is rendkívül fontos, ugyanis ma délután élvezhető itt Budapesten, a Budai Arborétumban a Mate Budai Campus és a Borért Egyesület közös rendezvénye, az Arbortúra. Arbor, mert hát arborétumban vagyunk, bortúra igen, és szerintem még a művészet is idejön. A zenéről nem beszélgetünk Stanev Bertalannal, a hazai borkultúra és borágazat ismert szakemberével, de minden másról igen, úgyhogy készüljenek föl, hívják a barátokat, hívják a családot egy gyönyörű helyen, és előre szólok, hogy természetvédelmi helyszínen élvezhető, tehát ma délután az arbortúra.
2: Több mint 130 féle bor megkóstolására lesz lehetőség a gyönyörű budai arborétumban a Villányi úton, a Mate Budai Campusán, hiszen ezt az eseményt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel közösen szervezzük meg. Például a Magyar Borakadémia, amelyik letéteményese a kultúrát borfogyasztásnak, így a Wine in Moderation nemzetközi szervezet ajánlásait is ő képviseli Magyarországon. Ők is részesei, támogatói az eseménynek. Fontos szerepet kap a kultúrát, borfogyasztás, a borfogyasztás értéke, ami nem csak testi, hanem lelki, szellemi feltöltődést is jelent egyben. Sokféle boros esemény létezik már Magyarországon. Olyat álmodtunk meg a tavalyi évben a Matéval közösen, ahol a borok élvezete kerül előtérben, tehát itt nem az a lényeg, hogy valaki értsen a borokhoz, hanem itt most az a lényeg, hogy teremtsünk egy olyan nagyon jó hangulatot kellemes környezetben, jó társaságban, jó borok mellett, könnyed beszélgetésekkel, finom falatok mellett tölthetünk el egy nyárestét, és várhatjuk az előttünk álló szabadságot, a diákoknak például a tanulmányaik befejezését. Tehát kifejezetten fiatalos hangulatú eseményre gondoltunk, kifejezetten laza hangulatú eseményre gondoltunk, ahol a legfontosabb, hogy legyen a kezünkbe egy pohár, legyen mellettünk egy jó baráti társaság, vagy éppen a családunk, és töltsünk el egy nagyon kellemes estét. arbortura.kocintás.hu az az oldal, ahol minden részlet most megtalálható, és természetesen aki még a mai nap úgy dönt, hogy az estét a budai arborétumban, jó borok társaságában kívánja eltölteni, az még ott a helyszínen is be tud lépni az eseményre. Sokszor egy ilyen piknik hangulat, az egy spontán döntés eredménye, úgyhogy teljes mértékben várjuk azokat is, akik az utolsó pillanatban döntik el az esti programjukat, vagy éppen úgy gondolják, hogy munkabefejeztével egy kis lazulást megengednének maguknak. Nem egy hagyományos frontális borbemutató, hanem ahogy egyébként Mára is fogalmazta, nem a bor volt jó, hanem a borozás. És egy kicsit így a jó borok természetesen kiváló borok lesznek, tehát nem a borral itt nem lesz hiba, de elsősorban azt szeretnénk megmutatni, hogy nem feltétlenül a bort kell középre helyezni, hanem lehet-e a jó hangulatot középre helyezni, és ehhez a bor kiváló eszköz, hogy jól érezhessük magunkat, hiszen nagyon változatos, ahogy a pincészetek is felsorolásából is ez nagyon jól kitűnik. Fehér borok, rozéborok, édesek, szárazak, pezsgők, koktélok, alkoholmentes italok, tehát nagyon sokféle széles választék lesz, és azt gondolom, hogy ezt a borászok is keresik ezeket az új utakat, ahol megszólíthatják a fogyasztókat, megszólíthatják a fiatal generációt, ez is egy nagyon fontos része a dolognak. Sokféle gasztronómiai finomsággal lehet majd találkozni, itt elsősorban a könnyebb falatokra gondolunk. Itt is a legfontosabb az, hogy a kellemes időtöltést, együttlétet szolgálják a falatok is a borok mellett. Kevesen tudják talán, de a budai arborétum az Budapest szívében egy természetvédelmi terület. Mindent úgy alakítunk ki, hogy ezt a környezetet tiszteletben tartsuk, ennek a környezetnek az értékeit tudjuk élvezni, ebben a környezetben érezzük jól magunkat, És hát természetesen tartsuk tiszteletben, hogy mi jöttünk a környezetbe, a természetbe, és hogy tovább tudjuk élvezni, vigyázzunk is erre. Mi ennek érdekében mindent megteszünk, mindent úgy alakítunk ki, hogy az a védett növényeket, a növényritkaságokat semmiképpen ne károsítsa. Az arborétumban azért mindent úgy alakítottuk ki, hogy le lehessen ülni, le lehessen együtt lenni, le lehessen tenni akár egy takarót, ki lehessen hozni egy-két játékot, tehát családok is nagyon jó helyet találhatnak itt. A legfontosabb a lazulás, legfontosabb az, hogy töltsünk el egy kellemes estét. Bárki megtalálhatja a maga számára ezt az italt, legyen az egy könnyű vörös, vagy egy nagyon gyümölcsös fehérbor, akár egy borkoktél, vagy legyen egy buborékos bor, akár egy pezsgő, vagy egy gyöngyöző bor. Tehát rendkívül széles a kínálat, borvidékeket tekintve is. A kísérletezőket az kifejezetten előnyös itt ebből a szempontból, főleg, hogyha baráti társasággal jövünk, akkor akár ezeket az élményeket meg is tudjuk beszélni, nem beszélve arról, hogy mennyi minden újat tudunk felfedezni, amit lehet, hogy a mindennapi életünkben nem is fedeznénk fel, nem is találkoznánk vele. A kínáló borászatokkal vagy borászokkal is nagyon jó beszélgetést lehet folytatni. Pazar hangulat lesz a fényekre, ahogy tavaly is nagyon figyeltünk, ez külön élményt ad egyébként a látogatók számára, olyan fény technikával, olyan bevilágítással kísérjük az eseményt, ami külön fénypontját adja ennek. Tehát egy igazi kikapcsolódás, egy igazi jó hangulat vár majd ránk.
1: Nagyon szépen köszönjük az invitálást Stanev Bertalannak, a Borért Egyesület egyik alapítójának és vezetőjének, az Arbor Túra programsorozat és kezdeményezés egyik főszervezőjének. Kocincsunk együtt, és legyen ez is a jelszó, illetve a barátkozás, a társasági élet, és ne felejtsék el a családot. Nem kell otthon hagyni ezen a gyönyörű helyszínen, a Mate Budai kampuszán, ami egyébként a Budai Arborétum. Úgyhogy borozásra, kocintásra és természet látogatásra, persze a nagy hőség összes védelmével együtt föl.

A reggeli Express fővároscentrikus program ajánlatában kezdjük frivolsággal, ami egyébként csupa jót jelent, ha megnézik a szótárban, akkor a Lili Báró nő pont ide passzol, illetve vasárnap este 7 órára a Városmajori szabadtéri színpadba. Ez a magyar operett irodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral, fülbe mászó dallamokkal, a zenei munkatársként Csiszer Mátéval, Lestárné Valásák Szilviával, Madarász Éva Andreával, a történet középpontjában pedig a büszke arisztokrata hölgyel Lilivel és a jóképű, de elszegényedett Roffal, Illésházi Val, illetve az ő szerelmükkel, meg Vajda Borókával, Koltai Nagy Balázsral, Sipos Imrével, Magyar Évával, Csapó Virággal, a rendező Béres Attila is azt mondja, hogy könnyed, elegáns és szórakoztató este, egy valódi operett csemege, tehát egy gyönyörű helyszígen, szúnyogmentesen a Városmajori szabadtéri színpadon vasárnap. Aztán egy picikét térjünk át a hátradőlésre. A Deák téri evangélikus templomban Hűvösben vasárnap este, illetve délután 4 órakor Fassang László és Gyárfás Attila nyugtatja meg önöket, és ez a legfontosabb orgonán, úgyhogy figyeljék, hogy a Deák téri evangélikus templom oldalán milyen események várhatók, előre szólok, nyugodt események várhatók, és remek zenei események várhatók. Illetve a nyugodtság az ráfér a több milliárd éves világegyetemre is. Ma este 9:45-kor a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban holdunk hegy vonulatait és óriás krátereit lehet megszemlélni egy távcső óriás segítségével. Ott lesz a Sinus Iridum, fordítom, az esők tengerének szélén fedezhetjük fel a szivárvány öblöt, a Clavius óriás kráter, ha nem tudok olvasni, akkor jön az M13 gömbhalmaz, a szélén egy póklápszerű csillaglánc nyúlvánnyal, minden érdekességgel, és egyébként csak szólok, mert nincs iskola, a csemeték bevonásával is a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban. Tudom, hogy nem szabad, de azért legyen foci is egy picikét. Pénteken este 9-kor Norvégia, Franciaország, remélhetőleg golgazdag mérkőzés, hidegsörökkel, kényelmes fotelekkel, régi és új szurkoló barátokkal a fotelbárban, ami magában a Dürer kertben található, és itt is lehet hátradőlni. Meg közben szurkolni és tapsolni, és mi is szurkolunk, és minden programunkhoz és eseményünkhöz jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangimentő. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, köszöntöm a látogatókat, és jó napot kívánok!
1: Látogatok, mint a barlangnál.
2: Így van, pontosan.
1: András, azzal nagyjából tisztában vagyunk, hogy Budapest felszínén mi található, tekintve, hogy látjuk. De hát van egy olyan része, ami nem feltétlenül látható, vagy nem minden része. Ez pedig a föld alatt elterülő barlangok világa. Mi húzódik meg Budapest alatt? Milyen természeti kincseket rejt a főváros?
2: Teljesen egyedülálló kincseket, azt kell, hogy mondjam, hiszen azt is szokták említeni, hogy Budapest a barlangok fővárosa. Nincs a világon még egy olyan nagyváros, aminek a felszíne alatt ennyi és ilyen hosszúságú barlangrendszerek húzódnának.
1: És ezek a barlangok miben különböznek egymástól? Tehát nyilván van kisebb, nagyobb és más egyéb eltérés is lehet.
2: Hát a teljes elképzelésünk, hogy nagy részük még az is lehet, hogy összefüggés egy barlangrendszer valójában, csak még kisebb részeit ismerjük. Leghosszabb, amit ismerünk, a Pávölgyi barlangrendszer. Ennek a teljes összhosszúsága 33 kilométert is meghaladja. Ennek ugye egy része a Pávölgyi barlang, aminek egy részét a turisták is ismerhetik, hiszen látogatható, de ide tartozik a Mátyáshegyi barlang, ami szintén egy részben overálos túrákkal látogatható, de még a Hideglyuk, Harcsaszájú rendszer és még kisebb üregek is ebbe a rendszerbe tartoznak. Ezt egykoron külön-külön fedezték fel ezeket a barlangokat, nem nyílik messze egymástól a bejáratuk. Már a 80-as évek elején gondolkoztak azon, ahogy feltárták a Mátyáshegy és a Pávölgyi járatait, és azokról térképet is készítettek. Látták, hogy ezek bizony van, ahol megközelítik egymást, de több mint két évtized telt el, amíg átkopogtak az egyikből a másikba, és utána két évtizeddel később a kőlabirintusban sikerült megtalálni az összeköttetést a két barlang között, így kiderült, hogy valójában egy rendszer.
1: Ez azt jelenti, hogy bőven van még mit felfedezni a barlangok világában?
2: Mi azt gondoljuk, hogy igen, szerencsére. Ha most rátennénk Budapest térképére a föld alatti ismert járatokat, akkor azt látnánk, hogy a

0: mert járatok között nagy fehér foltok vannak, és abban bízunk, hogy itt is van barlang a föld alatt, megvan a rendszer, csak egyre még nem sikerült bejutni.
1: És hogyan lehet kikutatni, hogyan lehet feltárni a barlangokat? Tehát ez milyen munkát igényel?
0: Legtöbbször az jelenti a barlangkutató munkát, hogy van valamilyen tudományos megalapozottsága, például lesz, hogy az ismert járatokat dokumentáljuk, felmérjük, feltérképezzük, és akkor ebből látjuk ezeknek a barlangrendszereknek az egymáshoz való viszonyát, látszik, hogy itt indul egy eddig egyenes folyosó, aminek vége van, mert mondjuk egy kőomlás zárja, és 200 méter múlva egészen úgy néz ki, mintha ez a hasadék folytatódna a másik barlangban. És ebből gyaníthatjuk, hogy ott közötte is akkor csak-csak van valami. És innen jön a gyakorlati része, amikor a barlangkutatók lemennek, és például ezt a járatvégi kőomlást sziszifuszi munkával egyesével a köveket megpróbálják onnan kipakolni, kiszedegetni, abba bízva, hogy ott a beomlott szakasz után valójában folytatódik a járat erre. Van is jó igazolás, hiszen például a Pálvölgyi barlang az 1980-as éveknek az elejéig, egészen a század előtől, tehát 1900-as évek elejétől mindössze alig több, mint egy kilométer hosszúságban volt ismert, és ebből lett most ez a 33 kilométer, tehát eddig, hogy úgy fogalmazok, bejöttek a számítások.
1: Ez igen, hát akkor mi minden lehet még ott a föld alatt? És mi a különlegességük ezeknek a barlangoknak, vagy az egybefüggő barlangrendszernek?
0: Ugye Magyarországon minden barlang exlege védettséget élvez, ez azt jelenti, hogy a törvény erejénél fogva, tehát ha feltárul egy újabb barlang, az azonnal védetté válik, nem kell külön védetté nyilvánítani. És ez azért is van így 1962 óta egyébként, mert ezek egyedi megismételhetetlen természeti értékek. Ha azt mondom, amit azért az emberek nagy többsége ismer, hogy vannak védett növények, védett állatok, ugye ha annak egy példánya elpusztul, mert valaki elpusztítja, akkor ez is egy jelentős kár természetesen, de szerencsére ezeknek a védett fajoknak vannak még egyedei remélhetőleg az országban, illetve máshol, így nem véglegesen pusztult el az a faj. Egy természeti, élettelen természeti értéknek, egy barlangnak például egy cseppkő képződménye, az nincs két egyforma. Ha azt valahogy elpusztítjuk, akkor nem lesz még egy ugyanolyan.
1: Hát ezért nagyon nagy jelentőségűek, és ezért természeti kincsek.
0: Így van.
1: Jövünk vissza, vendégem Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő. Ugye a Budapest alatti barlangrendszerről beszélgettünk. Mennyi idő alatt alakulnak ki ezek a barlangok?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis itt a hegyben van egy hiány a kőzetben, egy üreg, és ennek a korát szeretnénk megmondani, a kvázi a semminek. De természetesen azért vannak rá elképzeléseink. Miből lehet erre következtetni? Például azokról a cseppkövekről, kristályokról, borsókövekről, egyéb képződményekről, amik azóta a barlangban keletkeztek. Ha megismerjük egy cseppkőnek például a korát, akkor pontosan fogjuk azt legalább tudni, hogy a barlangnak annál biztos, hogy idősebbnek kell lennie, hiszen akkor már meg kellett legyen az üreg. Összefoglalva azt gondoljuk, hogy itt a Budapest alatt húzódó barlangjaink, azok a legfiatalabbak jelenleg is képződés alatt vannak a Duna szintjénél, ilyen például a Molnár János barlang, ami 90%-ban a víz alatt van, és csak búvárok számára járható. Most is dolgozik a víz, ami a barlangot kialakítja. És ha a hegy, ugyan, ahogy megyünk fölfelé, a hegytető felé haladva találjunk egyre idősebb barlangokat. Ebből a mi látogatható barlangunk ismert így a Pálvölgyi Szemlőhegyi barlang. Ezek kora körülbelül egy kötőjel két és fél millió évre tehető. Valahol itt vannak ezek, és hogyha még följebb haladunk, akkor egészen a hegytetők környékén találunk olyan roncsbarlangokat, amik azért ennél jóval idősebbek, több millió évesek lehetnek.
0: És hogyan alakulnak ki? Ugye rétegződések vannak a föld alatt. Ezekből hogyan tudjátok a rendszereket összeilleszteni, a különböző barlangrendszereket?
1: Budai-hegység nagy részét, a fő tömegét egy jól karsztosodó eocén mészkő alkotja. Ez azt jelenti, hogy ez az eocén, ez 40 millió éves. Alatta van még egy idősebb mészkő, az 220 millió éves. Ezekben a régi földtörténeti korokban ülepedett le az a mészkő, az a mészanyag, ami most a Budai-hegység fő tömegét adja. Ennek a repedésén a víz nagyon jól tud közlekedni, és a mészkőnek egy jó tulajdonsága, hogy a víz oldani képes, és így a repedéseket ez a repedéshálózaton közlekedő víz folyamatosan tágítja, szélesíti, így az egykor keskeny repedésekből egyre szélesebb barlangjáratot hoz létre a víz. Ha valaki járt esetleg Akteleken, vagy Abbeligeten, ott még látja a lábánál folyó patakot a főágban, a barlangban. Itt ilyen nem volt ezekben a budai barlangokban, ugyanis itt egy másik érdekesség van. A budai barlangjainkat szintén a víz hozta létre, viszont ez a föld mélyéből feltörő termálvíz volt, ami most 70 méterrel az ismert barlangok a Pálvölgyi Szemlőhegyi alatt a Duna szintjénél jön a felszínre. Ez a termálvíz táplálja napjainkban a Gellért, Rudas, Rácz, Lukács és egyéb fürdőket itt a Duna parton. De azt kell elképzelni, hogy egykoron ez a víz hozta létre itt a budai hegyek szép barlangjait. Azóta ez a másfél millió év eltelt, a hegy kijebb emelkedett, ezáltal a barlangok az egykori vízszintből feljebb emelkedtek, így most, amik itt fönt vannak, a hegytető, hegyoldal környéki barlangok, ezek most már szárazak, hiszen 70 méterrel a vízszint felett vagyunk, és csak a belső formák tanúskodnak arról, hogy egykoron a meleg víz dolgozott és hozta létre ezeket a járatokat.
0: Micsoda gyönyörű, misztikus folyamat ez. Izgalmas lehet kutatni.
1: Így van, illetve hát nem teljesen zárt világ. Bárki, aki szeretne, ugye a Pálvölgyi és Szemlőhegyi barlang látogatható. Itt szakavatott túravezetők kíséretében nagyon szívesen körbe kalauzoljuk a vendégeket, és meg lehet nézni mind azokat a formákat, amit a víz hozott létre, és azokat a kristályokat, képződményeket, amik később szintén a víz hatására díszítik a falakat.
0: Említetted korábban a cseppköveket. Az talán nem annyira köztudott, hogy Budapest alatt is találhatók cseppkőbarlangok?
1: Így van. Igazából cseppkőbarlangnak a nép azt nevezi, ahova bemegyünk, és cseppkövekben Igen. gyönyörködhetünk. Ilyen a Pálvölgyi barlang látogatható része is. De például még a Szemlőhegyi barlangban alapvetően borsókövek, kalcitkristályok, amiben gyönyörködhetünk. Itt is van cseppkő, csak azokban a részekben, amik csak kutatók számára járhatók, és a Pávölgyi barlangnak is vannak borsóköves részei, ahol inkább az a jellemző, tehát van bőven mindenféle. Cseppkövekről annyit érdemes még tudni, hogy viszont a cseppkőképződményeket nem a melegvíz hozta létre, hanem mikor már a melegvíz elvonult, akkor később a felszínről beszivárgó csapadékvizek hatására építkeztek ezek a képződmények.
0: Aha. Akkor nem kell aktelekig elmenni, ha a cseppkőbarlangba szeretnénk látogatni.
1: Így van, pontosan aktelekkel annyi a különbség, hogy ott, ha csapadékos időbe megyünk, ott a barlangi patakot is meg tudjuk nézni, ami itt nincs.
0: Na nem sokára visszatérünk a budapesti barlangokhoz, folytatjuk a beszélgetést Hegedűs András geográfussal, barlangkutatóval, barlangi mentővel.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő. András, a budapesti barlang rendszerről vagy rendszerekről beszélgetünk. Ezeknek mi a jellemzőjük? Melyek azok, amelyek könnyedén látogathatók?
1: Azt tudjuk ajánlani, hogy aki életében nem volt még barlangba, vagy pici, akár 0 éves kortól babakocsis, a Szemlőhegyi barlang a legkönnyebben járható, ez kerekesszékkel, sőt babakocsival is járható. Ez elég informatív arról, hogy végig betonjárda van a barlangban, amerre megyünk, semmilyen előkészületet, felkészülést nem igényel, és gyakorlatilag ki van világítva a látogatható szakasz. Annyi az egyetlen, hogy 12 fok van a barlangban, tehát most a nyári időszakban az a célszerű, hogy egy pulóvert legalább hozni, hogy ne fázzunk.
0: És mikor fedezték fel ezeket a barlangrendszereket, tehát például a Szemlőhegyi barlangot?
1: Itt az Óbuda fölötti hegyoldal 1880-as évek végéig szőlőhegy volt. Akkor jött a filoxéra és elpusztította a szőlőknek gyakorlatilag a 99%-át, és akkor kezdték el beépíteni, benépesíteni ezt a környéket, és az építkezések során, amikor pincét ástak például, akkor a földbe leásva pár métert számos helyen bejukadtak barlangok felső járataiba, és így megnyílt bejáraton keresztül tudtak aztán lemenni a kutatók, és így kezdtek el feltárulni ezek a budapesti nagy barlangoknak az első szakaszai.
0: Aha. Én azt olvastam, hogy a Szemlőhegyi barlangot Budapest föld alatti virágos kertjének is nevezik. Miért?
1: 1930-ban, amikor bejutottak a Szemlőhegyi barlangba, akkor addig még kevéssé ismert barlangban nem annyira látott képződmények, úgynevezett borsókövek, vagy karfiol-szerű formák, illetve az angol irodalom popcornnak nevezi, ez is nagyon találó. Ezek borítják a falakat nagyon nagy gazdagságban, amik egyébként kalcit kristályok, és a barlang egyik szakaszán, ahol megálltak a kutatók és körbenéztek, a mennyezetet, az oldalfalakat, mindent tel is tele ezek a képződmények gazdagítják, és úgy ítélték meg, hogy na, most beérkeztünk Budapest föld alatti virágos kertjébe, mintha kővé vált virágok között állnak.
0: És milyen a levegő?
1: A levegő nagyon-nagyon tiszta. A relatív páratartalom közel 100%-os. A közelmúltig működött barlangterápia is nálunk, ahol aszmás és allergiás betegek naponta néhány órát tudtak lent tartózkodni, és ez jelentősen javított az állapotukon. Nyilván azt szorgalmazzuk, hogy ez majd valamikor tudjon újra működni.
0: A Pálvölgyi barlang mennyiben más, mint a Szemlőhegyi barlang? Miben különbözik tőle?
1: Pálvölgyi barlang 5 éves kor fölött látogatható, ugyanis ott le kell menni egy úgynevezett mélyebb zónába, nagyon sok lépcsőn. Van, ahol nagy lépcsőn, nagy méretű lépcsőfokok vannak, és fölfelé is, és a fölfelé vezető úton van egy híres nevezetes hely, a Tyúklétra, amin föl kell mászni. És ez okozza azt, hogy itt azért a legkisebbeknek azt javasoljuk, hogy inkább a Szemlőhegyi barlangot látogassák, viszont a nagyobbak, az 5 év fölöttiek egyszerűen imádni szokták ezt. Ez egy olyan kalandos, vadregényes rész ezekkel a zegzugos, aztán kitáguló járatokkal, a sok lépcsővel, létrával, amit föl kell menni.
0: Aha. De jóval hosszabb a Pálvölgyi barlang, ugye? Mint
1: a Pálvölgyi barlang így van. Az ismert járat hossza 33 km fölött van, a Szemlőhegyinek pedig 2,5 körül. Viszont a kiépített látogatható szakaszban a túra hossza mind a két barlangban 0,5 km.
0: Hát azért az még úgy könnyedén lejárható.
1: Így van, pontosan.
0: A 0,5 km. Amikor a kollégám hívott téged telefonon, akkor éppen barlangi mentésen voltál.
1: Így van, ha jól emlékszem, igen.
0: Igen. Miben rejlik a barlangi mentő munkája? Tehát mondjuk éppen akkor mennyire veszélyes akcióban vettél részt?
1: Ugye vannak a barlangoknak aztán a következő lépcsője, azok a szakaszok, amik, ahol nincs már betonjárda, ahol nincs világítás. Aki ide szeretne menni, ilyenre is van lehetőség a kúszós-mászós túráinkon, ez szintén a Pálvölgyi barlangnak az egyik részében van. Itt kap mindenki overallt, sisakot, lámpát, és ott szintén túravezetővel ennek a résznek egy részeit meg lehet nézni. És hát a barlangkutatók, akik aktívan barlangásznak, ők pedig még belsőbb részekre tudnak menni. Most nyilván, hogyha ilyen részen, ami nincs kiépítve, itt történik baleset, akkor onnan elég spéci körülmények között kell kimenekíteni a bajba jutottat.
0: És azért ez előfordul ezek szerint?
1: Évente egy pár alkalommal, igen.
0: Aha, jó, hát szerencse, hogy nem többször, de nem sokára visszatérünk még a barlang kutatói munkára is, meg hát a barlangi mentésre. Folytatjuk a beszélgetést Hegedűs András geográfussal, barlangkutatóval, barlangi mentővel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő, Budapest barlangrendszeréről beszélgettünk korábban, de a barlangkutatói munkáról még nem esett szó. Hát önmagában a barlangok alapvetően misztikusak, nem férünk hozzájuk könnyedén, de a barlangkutatói hivatás az azt hiszem, hogy pláne az, tekintve, hogy célzottan kerül rá sor. Tehát, hogy ez nem is minden nap történik, ugye?
1: Így van, igazából nagyjából ketté lehet választani a feltáró barlangkutatás, aminek az a célja, hogy újabb barlangjáratokat ismerjünk meg, ez az egyik. Hát ezt Magyarországon jelenleg alapvetően barlangkutató egyesületek kvázi szabadidőben csinálják, és a másik pedig, hogyha valamilyen effektív tudományos célzata van, például számos barlang ad településeknek vízbázisát, tehát forrásbarlang, ahonnan például a hegyből kijön a víz, annak a feltárása, foglalása szükséges volt ahhoz, hogy ott a vízmű megépülhessen, és ki lehessen venni a vizet a barlangból. Más helyeken például, nem kell messze menni itt Budapesten, ugye ott van az egyik legrégebben használt barlangunk, a Gellért-hegyi sziklakápolna, amit ugye egyházi célra használnak, valóban bent van a kápolna a barlangban, és még sorolni lehetne, elég sok gazdasági haszna is van. A Hévízi tó alatt egy forrás barlangból jön a meleg víz, ami táplálja, de itt a Molnár János barlang alatti forrás táplálja a Lukács fürdőt például.
0: Aha. De jó, hogy ezt tisztába tetted, hogy van a feltáró és a tudományos barlangkutatás, de mennyire lehet a barlangkutatást megtervezni, hiszen ugye éppen az a lényege, hogy nem feltétlenül lehet tudni, hogy ott van-e járat, vagy éppen mivel találkozol.
1: Így van, tehát ennek van egy tudományos megalapozottsága, erre geológusok, hidrogeológusok dolgoznak ezen a dolgon. Egy nagyon egyszerű példa, valahol elnyelődik egy patak vize egy víznyelőben, és szeretnénk megtudni, hogy az vajon melyik forrásban lát napvilágot, akkor speciális jelzőanyagot engedve ennek a víznyelőnek a vizébe, a forrásokat figyelve megtalálhatjuk, hogy hol jön ki ez a nyomjelzőanyag, és így akkor ki lehet számolni, hogy vajon ott az összeköttetés a kettő között a föld alatt hogy nézhet ki.
0: Ez nagyon speciális képzést igénylő munka.
1: Így van, ez alapvetően ugye egy egyetemi képzés, geológusi, geográfusi képzés, de viszont a barlangkutatással, aki foglalkozik, ahhoz, hogy valaki egy kutatás vezetője legyen, ott is 5 lépcsőben végig kell tanfolyamokon menjen, és utána tud azzá válni.
0: És hogyan zajlik például egy barlangi mentés? Most ugye erre áttérjünk.
1: Barlangi mentésnél alapvetően ugye kijön valaki a barlangból, hogy szóljon, hogy baj van, mondjuk valakinek kiment a pokája, eltört a lábát, stb. Vagy ha valami nagy baj van, akkor bárki, aki lemegy a barlangba, kell legyen egy felszíni ügyelet, aki szól nekünk, hogy ki kellett volna este 6-ra jönni a Solymári Ördöglyuk barlangból a lent tartózkodóknak, de már este 8 van, és még mindig nem értek a felszínre, akkor a barlangi mentőszolgált kivonul, megkeresi őket, illetve ha konkrét sérülés van, akkor szintén kivonulunk, elsőként az orvoscsoportunk, aki leszáll a helyszínre, őnekik is végig kell menni az egzugos járatokon, hogy elérjenek a sérülthöz, ott a barlangi körülmények között ellátják a sérültet. Ennek az ellátási protokolljai nagyon hasonlóak a felszíni sürgősségi ellátáshoz, és utána megy egy jó nagy csapat, átlagosan egy 25-30 fő, akiknek az a feladata, hogy végig transportálják, speciális hordájba végigvigyék a sérülés helyszínétől a bejáratig a bajba jutottat. Természetesen sok helyen kötélre szükség van.
0: Ez egy nagyon összehangolt, összetett folyamat, ahol gyakorlatilag egymásra vagytok hagyatkozva.
1: Így van, a barlangi mentőszolgálat abszolút egy civil szervezet, önkéntesekből áll, és ez a társaság ez évente többször számos alkalommal gyakorlatozik, azért, hogy mindenhol, éles esetben minden flottul menjen.
0: De ugye barlangkutatóként és barlangi mentőként is dolgozol. Ez másoknál is így összefügg? Tehát, hogy aki barlangkutató, az barlangi mentő mentést is vállal, vagy pedig két eltérő területről van szó, csak éppen te mind a kettőt műveled.
1: Nagyon összelóg a két halmaz, tehát, hogy sokan vannak, akik mind a kettőben részt vesznek, igen.
0: És a te napi feladataid közül melyik a gyakoribb?
1: Hát ugye alapvetően a barlangi túra az a napi tervezhető rendszeres, és aztán, hogyha bejön hozzá, ne adj Isten egy baleset, akkor természetesen azt.
0: És a kutatás, a barlangkutatás?
1: Barlangkutatás az szintén szabadidős tevékenység, azt is műveljük. Így kiegészítik egymást ezek a dolgok igazából.
0: Uh-huh. Jobban érzed magad a föld alatt, mint a föld fölött? Vagy?
1: Amikor nyáron ilyen rekkenő a hőség, akkor mindenképpen.
0: De most nagyon örülök, hogy szántál ránk időt itt a stúdióban, mert hogy mi itt vagyunk, ugye? Ráadásul a hegy tetején. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél erről az izgalmas, szövevényes, tényleg misztikus világról. Gyere máskor is.
1: Köszönjük szépen.
0: Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Venezuelában emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. Jelenleg nincs krízis helyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sokemeletes épület dőlt össze, az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, ezzel akarnak nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy mielőbb fejezze be a háborút. Emlékeztetett, hogy az ukrán hadsereg sorozatos csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok ellen, amelyek leginkább az olaj- és gázipari, valamint katonai létesítményeket érintették. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton. A Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Szombattól július 12-ig a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkámán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál vízvezeték javítása miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában az Albertfalva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Tart az építkezés a 6. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt, útszűkületen kell láthajtani az érintett szakaszon. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: 2026. június 26-a van, péntek reggel 7 óra, elmúlt 5 perccel, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon is elindult a nyitány, és egészen 10 óráig rádiózhatunk együtt. A reggeli express rovatunk jelentkezik ebben az órában, Oltári srácok az arénában. Ez egy nagyszabású koncert musical show, amely az Árt Színtér szervezésében valósul meg, és a holnapi napon lesz a Papp László Sport arénában. Az eredeti szereplőgárda fog fellépni, azaz Dolhai Attila, Serbán Attila, Mészáros Árpád Zsolt, Kerényi Miklós Máté és Szabó Dávid. Ezen az esten számos meglepetéssel készülnek a szervezők, maga az előadás is megújult formában lesz látható. Erről fogok beszélgetni Mészáros Árpád Zsolt színész énekessel, illetve úgy is fogalmazhatnék, hogy erről is fogunk beszélgetni, hiszen ugye ő a Magyar Színháznak a társulati tagja, így természetesen az évad is szóba fog kerülni. 8 óra után pedig a Múzsa rovatunk jelentkezik, Anna Karenina musical bemutató lesz a Margit Szigeti Színházban. Július 3-án és 4-én egy nagy sikerű és régen nem játszott musical kerül színre, a Győri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: És a Reggeli Express rovat mai vendége Mészáros Árpád Zsolt, színész, énekes. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
1: Zoltán...
2: Szervusz földi, inkább ezt mondom, szervusz földi!
1: Ez a mai nyitány, ez egy picit olyan lesz, hogy minden Nyíregyházáról indul, és aztán valahogy megérkezik ide Budapestre, a fővárosba. A Zoltán és Srácok nagyszabású koncert, musical show vár minden érteklődőt és rajongót idén nyáron, ugyanis az Árt Színtér szervezésében a rajongók kérésére június 27-én minden eddiginél látványosabb nagyszabású koncert keretében a Papp László sportarénában lép fel színpadra az eredeti szereplő gárda, Dolhai Attila, Serbán Attila, Mészáros Árpád Zsolt, Kerényi Miklós Máté és Szabó Dávid. Beszélgessünk-e erről a darabról, illetve arról, hogy hova kell visszamennünk az időbe, amikor Magyarországon bemutatták ezt a musicalt, és hogy azóta mi minden változott. Vajon meg benned, vajon mennyit érett ez a szerep? Én azért erre kíváncsi vagyok. 2007-ben menjünk vissza az időbe.
2: 2006-ban kaptuk a felkérést, hogy egy Broadway előadást hoznának, és hogy kiment a vezetőség megnézni, ez egy fiú csapatról szól, ez egy ilyen kicsit fricska az akkori fiú csapatoknak, amik nagyon mentek, egy kicsit vicces, de mégis belefőtték egy ilyen isteni tematika, tehát a hit, és nem csak itt a kereszténység hitéről, hanem mindenféle hitről, illetve az embernek a reményéről szól, és egy fiú bandának a viszontagságos élete, hogy kerülnek össze, egy csapatba verbúválódnak, és rájönnek, hogy ez már több, mint egy csapat, ez több, mint munka, ez már egy család, akik egymásra számíthatnak, jóban, rosszban, kisegítik egymást mindenféle élethelyzetben. Nagyon izgalmas munkafolyamat volt, hiszen végig a színpadon vagyunk, öt szólamba énekelünk, mint egy fiúbanda, és hát végig táncoljuk az egészet, mint egy fiúbanda. Ami már akkor is érdekes volt, hogy a Dolhuskával egymásra néztük, hogy tényleg bennünket akarnak? Hát én nem vagyok annyira nagy táncos kaliberek, de hála jó Istennek a Tihanyi Ágos koreográfiájával egy olyan fajta őrületbe szenvedélyessé vált ez a tánc tanulás már, hogy egyre jobban élveztük, és egyre jobban kaptuk a visszaigazolást, hogy figyeljetek ide, teljesen mindegy, mert egyéniségek vagytok, csináljátok úgy, ahogy tudjátok. És ez beigazolódott, hiszen a Thália Színházban nagyon-nagyon nagy sikereket értünk el, folyamatos full teltház volt, és tényleg olyan rajongói tömeg a fiatalok, illetve az idősek körében, és sírtak, nevettek, ugye az előadás közben felállnak a nézők, táncolnak velünk együtt, énekelnek, feljönnek a színpadra, tehát egy elég interaktív előadásról beszélünk, ami 19 év után már olyan fajta szabadosságot is megengedett magának, hogy itt az utóbbi turnén ugye volt egy ilyen őszintességi roham, ahol mindenki nem a szerepből, hanem a szerepből kilépve elmondta ezt a 19 év elteltével, hogy mi is zajlott le benne, voltak benne tragédiák, voltak benne különböző problémák, megoldásai, és ezt őszintén hallhatta a néző, és én azt gondolom, nagyon sokatnak könnyet hozott a szemébe, és kicsit magába tudott nézni a néző is, és utána felszabadultak, tudtunk együtt táncolni, röhögni a nézőkkel, több ezer nézővel. Ami most következik, az igen, ez egy elég nagy

0: kihívású dolog lesz, úgy gondoltuk a srácokkal, ugye Dávid is már Los Angelesben él több mint 10 éve, ő is most hazajött, és most egyik próbáról esünk be a másikra. 50 feletti nem olyan a testnek a magatartása, mint amilyennek elvárnánk.
1: Igen.
0: De nagyon nagy szenvedéllyel, és tényleg azt látom a srácokon is, hogy mindenkinek olyan, mint hogy ez a kis gyereke lenne. Én azt gondolom, hogy az arénában most egy olyan előadást fognak látni a nézők is, hogy az előző gondolatomat befejezem. Igazából arra gondoltunk, hogy oké, csináljuk meg, de akkor egyszer csináljuk meg, oké? Utoljára tudjuk megcsinálni ezt, mert tényleg ez már legközelebb járókerettel tudjuk már csak elővenni, mert olyan akrobatikus és olyan dolgok vannak benne. Szervezés az Artszintér egy olyan fajta dolgot álmodott meg, illetve a Kerényi Miklós Máté rendezésében, hogy a szolnoki szimfonikusokkal kiegészített zenekar lesz velünk, tehát nem csak a rockbanda, akik velünk szoktak lenni, akik fantasztikusak egyébként Krisztián vezetésével. Mellette lesz egy fantasztikus kórus, tehát egy gospel kórus, ami én azt gondolom, hogy emelni fogja megint a színvonalat. És hát tegnapi próbán ott az Artszintér vezetői egy kicsit elszólták magukat, mert valamivel készülnek, valami meglepetéssel számunkra is, hogy méltóképpen búcsúztassuk ezt az előadást. Úgyhogy én azt gondolom, nagy izgalmakkal megyünk neki a szombatnak, nagyon-nagyon fáradtak vagyunk, de azt szokták mondani, hogy a fáradt színész a jó színész, úgyhogy megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy szombaton, akik utoljára eljönnek az arénába és megnézik ezt az előadást, és nem csak megnézik, hanem aktív részese is lesznek, én azt gondolom, egy olyan élményzsákkal mennek haza, amit éveken át keresztül fogjuk hordozni magunkba is, és tényleg nem csak egy koncert lesz, és nem csak egy előadás.
1: Az artszintér.hu oldalon megtalálnak minden információt, de a dátum akkor még egyszer június 27-e szombat, a helyszín pedig a Papp László Sportaréna. És én azt gondolom, hogy ezután azért egy jó kis pihenés is jól fog neked esni, hiszen a Magyar Színházban azért rengeteg feladatod volt, és én pont megnéztem, februárban beszélgettünk egyébként az akkori szerepeidről, hogy mi minden történik veled. Már akkor is szóba került természetesen az Oltári Srácok, de hát akkor még nem voltunk ennyire közel. Hogy élted meg ezt az évadot a Magyar Színházban?
0: Hát, kicsit túlvállaltam magam, tehát kicsit felszívtam magam, és én nem voltam még ennyire úgymond bekötött, és visszajött a Koldus és Királyfi produkció. Utána belekezdtünk az Addigba, az Anger Zsolttal, ami egy nagyon izgalmas munka volt, tehát az addikcióról szóló, és ez egy prevenciós előadás is, ugye diákoknak és felnőtteknek, meg hát mindenkinek. Való, én azt gondolom, ez egy nagyon különleges előadás Budapesten, tehát nem nagyon találunk ilyet, ennek is betudva a sikereit. Aztán pedig belekezdtünk egy nagyon izgalmas munkába, az én gyerekkori őrületembe, az Indul a Bakterházba, ami nagyon nagy sikereket ért el a színházba. Hát ez is nagyon kivette, ugye nekem van egy 3 éves kisfiam, akivel én az utóbbi időben megpróbáltam minél többet vele lenni, látva azokat a dolgokat, amik kimaradtak ugye a színház miatt, meg a karrierépítés miatt a többi gyermekeimnél, és megpróbáltam ezt valahogy kompenzálni, és hát sajnos az jött be, hogy megint beleestem egyik munkából a másikba, és most pedig úgy próbálok, hogy reggel 10-től próbálom a Wonderlandet, amit a Margit-szigeten fogunk bemutatni július 31-én és augusztus 1-én lesz két előadásunk, és utána bekerül a színházba, a Magyar Színházba. 10 órától próbálom 2-ig, 2:30-ra átrohanok az Eiffel házba, az operának a próbatermébe. Ott fel van állítva a teljes installáció, és ott épp, hogy felrakom a mikroportot, a fülesemet, a kontrollomat, és átveszem a táncipőt, és már nyomjuk is a srácokkal. 6 órakor visszajövök, 6:30-kor beöltözök, 7 órától pedig csinálom a Wonderland főpróbát, hiszen annak hamarosan itt van a bemutatója. Úgyhogy egy eléggé húzós időszakon vagyok, de ez tényleg az Oltári Srácok fogja lezárni szombaton, és hát vasárnaptól csak a gyerekekkel. Mármint, hogy csak a kicsikkel, mert ugye a nagy gyerekek azok már gyakorlatilag már önjáróak is.
1: Így
0: már.
1: Van.
0: Őket már nem nagyon lehet dédelgetni, kuszigatni, mert hát mindenkinek van már párja, mindenki megy a világba, össze-vissza munkahelye van, dolgoznak, úgyhogy, de velük is tartom, és nagyon jó a kapcsolatom, hál' Istennek. Úgyhogy így élünk, de hát azt mondják, hogy munka közben nem tud meghalni az ember, úgyhogy én dolgozom, hogy minél tovább éljek, és minél több élményt szerezzek, és minél több élményt adjak, és minél többet tanuljak.
1: Így van, ezt akartam én is mondani, mi pedig örülünk majd annak, hogyha minél több élményt szerezhetünk általad, akár a Magyar Színházban, esetleg valamelyik előadáson, vagy a Wonderland Musicalnél, vagy pedig most az Oltári Srácok koncertnél.
0: És mellette van egy koncertturnénk, ami indul nyáron, aminek lesz Nyíregyházán is, hogyha ott jársz itt a szülővárosunkban, akkor gyere, szeretettel várunk. Augusztus 9-én lesz egy nem csak szerelem Jan Zakatával, Szomor Györgyel és a Human Power zenekarral a nagy színpadon, vagyis a szabadtéri színpadon, de megyünk a Szarvasi Vízi Színházba is augusztusba. Úgyhogy én azt gondolom, lesz sok program, lesz sok előadás, és most voltunk egy nagyon sikeres városmajori szabadtéri koncertünk volt a hétvégén. Úgyhogy hát megyünk előre, csináljuk, készítem a lemezemet, a Mázs őszintén, már elkezdtem a Mázs 50-en.
1: Igen, igen.
0: Éppen alakul, közben darabot írunk, úgyhogy minden megy a maga helyén. Közben elkezdtem az egészségügyi programot támogatni, ami Magyarországon indul szeptember 27-én az ELTE Tudományegyetemen. Egy olyan közösségi, egy olyan szociális szerepvállalást próbálunk kezdeményezni, ami azt gondolom az egészségügyi, nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknél is, már 15 évtől 25 éves korosztályban is van már programunk, illetve csoportunk. És hát célunk elérni azt, hogy az egészségmentori tantárgyat is bevezessék hamarosan az iskolákba, hogy tényleg tudatosan és egészségesen tudjunk élni és táplálkozni.
1: Legyen így, és akkor nekem ez azt jelenti, hogy szerintem sűrűn fogunk beszélgetni a következő időszakban is, úgyhogy tartsuk meg ezt a jó szokásunkat, és köszönöm. Akkor pár havonta számoljunk be a hallgatóknak arról, hogy vagy és mi minden történik veled.
0: Köszönöm szépen, és ha megengeded, majd esetleg küldök új dalaimat.
1: Mindenképpen, mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy mindegyik előadás koncerttelt ház előtt zajlódjon.
0: Így legyen, ámen, köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Mészáros Árpád Zsoltot hallhatták, színészt, énekest.
2: Klasszik Rádió 92.1.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en eljött az ideje, hogy érkezzen még néhány programajánlat. Újvári Lajos festőművész emlék kiállítására hívjunk meg a hallgatókat, amely a Pesti Vigadóban látható. A Magyar Művészeti Akadémia új kiállítása Újvári Lajos festőművész, a Kisképző Gimnázium legendás tanára gazdag művészetét közel 100 alkotásán keresztül mutatja be a Pesti Vigadó 5. emeletén. Barabás Márton, Munkácsi Mihály díjas festőművész, az MMA rendes tagja, a kiállítás kurátora által válogatott reprezentatív, az életmű fontos meghatározó helyszínein született alkotásokra kitekintéssel lévő tárlat, különleges alkalom arra, hogy a látogatók átfogó képet kapjanak egy kiemelkedő művész pályájáról, valamint arról az oktatói munkáról is, amely a kisképzős generációk művészeti fejlődésére volt hatással. A kiállítás közvetlenül Újvári Lajos Szőnyi István kiállítása után nyílt meg június 24-én és egészen augusztus 30-áig látogatható. Július 4-én egy meglepően szoros és különleges bolygó együttállásban gyönyörködhetünk. A hajnali égen felbukkanó Mars és az Uránusz szorosan egymás mellé kerül az éki útjuk során. A bolygó együttállás fényét emeli, hogy a bolygópáros a fiasztjuk csillaghalmaza alatt sziporkázik. A ritka együttállás hajnali, nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de a szoros bolygó együttállás megfigyeléséhez legalább egy binokulár szükséges. A különleges égi jelenség megfigyelésére a svábhegyi csillagvizsgáló hajnali távcsöves bemutatóval készül, ahol a szakvezetés mellett figyelhető meg a Mars és az Uránusz együttállása. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton. A Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Szombattól július 12-ig a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkámán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál vízvezeték javítása miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Tart az építkezés a 6. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt, útszűkületen kell áthajtani az érintett szakaszon. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3/4-8 előtt járunk. És bizony a mai naphoz is rengeteg esemény kapcsolódik, például az, hogy 1997-ben jelent meg J.K. Rowling Harry Potter regény ciklusának első kötete, a Harry Potter és a bölcsek köve. A brit írónőben 1990 nyarán merült fel először a kis Potter kalandja, amely csak hamar teljes mértékben körvonalazódott benne minden főbb karakterrel egyetemben. A végleges történet folyam papírra vetése azonban még évekbe telt, s ezalatt Rowling igen hányattatott sorsot élt meg, aminek eredményeként Portugáliában épp úgy dolgozott művén, mint egy edinburghi kávézóban, ahova a fűtetlen lakásából menekült napközben a kislányával. Szerintem ezt a történetet már nagyon sokan ismerik, és lehet, hogy a folytatást is, hogy a kiadás sem ment könnyebben, ugyanis számos elutasítást követően sikerült csak elérnie azt, hogy története megjelenjen. Az azóta eltelt időszak viszont már igazi sikersztori, aminek ismeretében az annak idején elutasító kiadók döntéshozói már a minden bizonnyal kardjukba töltek. Ahogyan pedig az már ilyen népszerűségnek örvendő regények esetében lenni szokott, Hollywood hamar felfigyelt és lecsapott a lehetőségre. A filmes változatba azonban Rowlingnak is jócskán volt beleszólása, többek között arra vonatkozólag is, hogy bár regényforma az Egyesült Államok álomgyára révén kerül megfilmesítésre, a főszereplőket kizárólag brit színészek alakíthatták. A varázsló iskolában eltöltött 7 esztendőt nyomon követő 7 kötet 8 filmre lett bontva, az utolsó könyvet 2 epizódra szedték, amelyeket mindig értek különféle vádak a rajongók részéről, egyes szálak elnagyoltsága vagy kihagyása okán, ám mindezek mellett is sikerült egy olyan franchise-t létrehozniuk, amelynek készítése során a Warner illetékesei mindig biztosak lehettek a sikerben és nem alaptalanul. Az aláfestő muzsika, ugye most érkezünk el oda, ami minket nagyon érint, John Williams-et bízták meg. A komponistát saját bevállása szerint nagyon megragadta a kis varázsló tanonc története, s örömmel tett eleget a felkérésnek, amelynek végeredménye kissé kétesre sikerült, a film alá ugyanis a vágásokat követően nem úgy illesztették be a szerzeményét, ahogyan azt szerette volna. A belőle összeállított filmzene album azonban már az ő elképzelésének volt megfelelő, ezáltal e kettő némiképp kontrasztban áll egymással. A könnyed csillingelésekkel és a komorabb reneszánszos jellegű részekkel tarkított kompozíció legmeghatározóbb darabja a Hedwig téma lett, amely amellett, hogy minden 8 részben felcsendül, a Maestro legismertebb vezérmotívumainak egyikévé vált, így nem csoda, hogy azóta világszerte számos koncert repertoárjában is visszaköszönt már. És itt nálunk is visszaköszön, hiszen ezzel folytatjuk.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitánt. Június 26-a van, és 8 óra lesz pár percen belül. Minden János és Pál nevű hallgatónak boldog névnapot kívánunk. Június 26-a van, a mai napon van a kábítószerrel való visszaélés és az illegális kereskedelmi elleni harc napja, amelynek célja, hogy erősítse a közgondolkodást a drogmentes társadalom szükségességéről, és az együttműködés szorgalmazzon ennek elérése érdekében. Na de jöjjön! Még a történelmi események. Egyről ugye már beszámoltam, hogy ezen a napon jelent meg 1997-ben J.K. Rowling Harry Potter regény ciklusának első kötete, a Harry Potter és a bölcsek köve, de most egy picit több időt megyünk vissza az időben, 1862-ig. A Pesti Nemzeti Színházban bemutatták Erkel Ferenc Sarolta című Víg operáját, még 1870-ben Münchenben bemutatták Richard Wagner a Valkür című operáját, a Nébelünk gyűrűje trilógia második részét. De 1906-ban a magyar Szisz Ferenc nyerte meg a világ első autós Grand Prix versenyét. 1925-ben Los Angelesben pedig megtartották Charlie Chaplin Aranyláz című klasszikus némafilmjének az első nyilvános vetítését. Még 1935-ben megalakult Budapesten a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, a mai egyesület jogelődje, amely 1949-ig működött. Most pedig jönnek a születésnaposok. Lord Kelvin Scott, matematikus, fizikus, természettudós, az abszolút hőmérsékleti skála megalkotója született a mai napon, illetve Hermann Otto is ezen a napon látta meg a napvilágot. A sokoldalú természettudós, az állattan, a néprajz, a nyelvészet, a régészet kiemelkedő kutatója 1835-ben született. De a mai napon látta meg a napvilágot Berzencei László őshazakutató utazó, az első magyar, aki körbeutazta a Földet, illetve Siklós Albert, Gordonka művész, zeneszerző és zenepedagógus, zeneíró, valamint Litkei György festőművész, illetve június 26-án született még Németh Marika, Jászai Mari díjas operettének esnő, a Fővárosi Operettszínház örökös tagja, Liska Dénes író, dramaturg, a Szabó család atya, az első magyar folytatásos rádió hangjáték útjára indítója. De a mai napon látta meg a napvilágot Gálfi László, Jászai Mari díjas színész, Claudio Abbado Wolf díjas olasz karmester, zongora művész, Ercse Margit, Liszt Ferenc díjas operaénekes, Tóth Valéria, Munkácsi Mihály díjas szobrászművész, Mónus János, Iböl Miklós díjas építész, Lehocki István, Pulitzer emlékdíjas karikatúrista, Babos Gyula, Liszt Ferenc díjas gitáros, Gulyás Balázs Zoltán, Széchenyi díjas idegtudós is június 26-án született, csak úgy, mint Epres Attila, Jászai Mari díjas színész, Horváth László Jászai Mari díjas színművész, Abloncai Balázs történész, illetve Sóti Virág Harangozó Gyula díjas táncművész is. Minden mai ünneplőnek nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk. Most pedig hamarosan friss hírek, információk érkeznek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Mától indulnak a Retro Istria Express vonatok az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Jelenleg nincs krízis helyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen. Mától indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, ütlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. A Fidesz szerint politikai koncepciós eljárás zajlik az NKA ügyében. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. A Közraktár utcában befelé, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Szombaton várhatóan 11.30-tól 16 óráig lezárják az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni 15 órától 17 óra 30-ig. A Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell készülni várhatóan 16.30-tól 19.30-ig. A Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitányt. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 8 óra elmúlt 5 perccel. Már is felcsendül ifjabb Johann Strauss After Jagd polkája, de ebben az órában meghallgatjuk még Offenbach Párizsi vidámságokból a mazurkát, illetve felcsendül még Antonio Vivaldi D-dur hárfa versenyének az első tétele is. Ebben az órában a Margit Szigeti Színházba hívok mindenkit, hiszen július 3-án és 4-én egy nagy sikerű és régen nem játszott musical, az Anna Karenina kerül színre a Margit Szigeti Színházban, a Gyűri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház közös szabadtéri bemutatójaként. Erről fogok beszélgetni Bakos Kis Gáborral, Jászai Mari díja színész, rendező, érdemes művésszel, a Gyűri Nemzeti Színház igazgatójával. Tartsanak velünk!

0: homlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt?
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Idősebb Rubik Ernő mellett a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület másik híres tervezőpilótája, Rotter Lajos volt. Ő volt az első pilóta, aki átrepült a hármas határhegy fölött, cáfolva ezzel a hatóságok álláspontját, miszerint az adott terep nem alkalmas vitorlázó repülésre. Az 1936-os berlini olimpián elérte, hogy a vitorlázó repülést felvegyék az olimpiai sportágak közé. Egy olyan napon, amikor az időjárást vitorlázó repülésre alkalmatlannak nyilvánították, Berlinből Kielbe repült. Saját tervezésű gépével, a Nemerével gond nélkül megtette a több mint 300 kilométeres távolságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A királygyógyfürdő építését 1565-ben Arszlán pasa rendelte el, és utódja Szokoli Musztafa pasa parancsnoksága idején fejezték be. Az akkor ismert forrásoktól ugyan távolabb létesítették, de a városfalon belüli elhelyezkedés lehetővé tette a fürdő használatát az ostromok alatt is. Vízellátása az építéskor, és most is, a Lukács fürdő térségében feltárt hévizes kutakból történik. Kezdetben a melegvizet vörös fenyőből készített csatornában juttatták a fürdőbe. 1796-ban a terület és az építmény a König család tulajdonába került, amiből az elnevezése is származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró 1950 és 1954 közötti első építési szakaszában még erősen érződtek egyrészt a második világháború tapasztalatai, másrészt a harmadik világháborútól való félelem. Ezért a föld alatti vasút egyik funkciója lett volna a nagyvasúti közlekedés biztosítása a Duna alatt. Arra az esetre is, ha a vasúti Dunahidakat lerombolnák. Így az alagutat nagyobb átmérővel kezdték el fúrni, hogy akár egy vasúti szerelvény is elférjen benne, de az 1963-tól megkezdett továbbépítés során ezzel felhagytak.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Parasztbecsület és bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit-szigeti színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. A kormány ma éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter közölte, hogy folytatódik a vízosztás és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Májusban több vendég, némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Egy hét alatt 24 embert fogtak el a fővárosi kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak, volt, akit elfogató parancs alapján állítottak elő, másokat bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A rendőrök lakossági panaszok miatt már egy hónapja éjjel-nappal jelen vannak a kelenföldi vasútállomás környékén. 4. napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. A fokozott riasztás azután lépett életbe, hogy nemrégiben súlyos cápa támadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült és amputálni kellett a karját. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
1: Az MTI híreit hallották.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után 2 évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készítetett szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL bubit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem a főváros 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be, Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok. Bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Minden népességi mutatóban csökkenést tapasztaltak a statisztikusok májusban. A születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasság kötéseké pedig 6,5%-kal csökkent, közölte a KSH. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni holnaptól 7 reggelig lehet. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásványkiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magas hegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapuajakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés rottenbiller lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a Kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülöndről indulva repülte át az Atlanti-óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A refluxot, gyomorégést és savas visszafolyást gyakran a túl sok gyomorsavval magyarázzák, pedig sokszor épp a kevés gyomorsav okozza a bajt. Alacsony savszintnél a gyomor és a nyelőcső közötti zárógyűrű nem zár rendesen, és ezért folyik vissza a sav. Ha kevés a gyomorsav, az emésztés is lassul, az étel tovább marad a gyomorban, ami nyomást gyakorolhat a gyomorszájra. Ez a nyomás visszajuttathatja a gyomortartalmat a nyelőcsőbe, ami égő érzést okoz. Mielőtt savlekötőt szedünk, győződjünk meg róla, hogy valóban sok-e a gyomorsavunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója a WTN.hu üzemeltetője a Wystreet Kft.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a forróság. Több nagykövetet is lecserél a külügyminiszter. Tesztelhetik a MOL-Bubit az elektronikus bérletesek. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróövezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új nagykövetek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, megújítják a külügyi felvételi rendszert és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. Kihirdették a tudományos mecenatúra pályázat nyerteseit. Csaknem 280 pályázó között osztják ki a mintegy 2 milliárd forint támogatást konferencia szervezésre vagy tudományos eredmények népszerűsítésére. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1 millió 800 ezres létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL-Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL-Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni holnaptól hétfő reggelig lehet a tesztben, először az első 5000 jelentkező vehet részt. Forgalomkorlátozások lesznek holnap a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Franciaországban a hőség miatt elhalasztják a párizsi Pride felvonulást és más tömegrendezvényeket. A szervezők a rendőrség kérésére döntöttek így, a francia fővárosban ugyanis már napok óta 40 fok feletti a csúcshőmérséklet, és éjszakánként sem süllyed 27 fok alá. A héten az Eiffel-toronyban és a Louvre-ban is rövidített nyitvatartást rendeltek el a rendkívüli meleg miatt. Itthon holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. Éjszaka 14-20, napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten hivatalosan 19 különböző gyógyvizet tartanak számon. A gyógyfürdőkben mészkőtáblákon tüntetik fel az adott fürdő gyógyvizének összetételét és a gyógyvíz hőfokát. A legforróbb vízben mindössze 6-9 perces tartózkodást ajánlanak. Ha hosszabb ideig ülünk a vízben, a vérnyomás csökkenése miatt könnyen megszédülhetünk, amikor elhagyjuk a medencét. A legmelegebb termálmedence a Rudas fürdőben található. Ennek vize 42 Celsius fokos. A hidegebb vízű merülőmedencék arra szolgálnak, hogy a szauna vagy a gőzfürdő használata után a testet hirtelen lehűtsék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vénbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját Schödelné Klein Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett, az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset a vastag mézbevonat elválaszthatatlanul odakötötte a falhoz. Ma is ott látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út 3 szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körön között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség. Tömeges dróntámadás érte Ukrajnát és Oroszországot is. A katasztrófavédelem megjelentette a klimatizált helyiségek listáját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euróbevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem a főváros, 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi-tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be, Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok. Bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Közben újabb fogolycsere történt a két ország között. Oroszország és Ukrajna egyaránt 160 hadifoglyot adott át a másik félnek. A katolikus Karitász is adománygyűjtést hirdetett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonal hívása 500 forint segítséget jelent, és lehet online vagy átutalással is pénzt küldeni a szervezetnek. Tegnap az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista mentőcsapat jelezte, hogy gyűjtést indítanak a földrengés károsultjainak. A venezuelai hatóságok eddig 589 ember halálát erősítették meg, a sérültek száma elérte a 4300-at. Holnaptól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-től, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több, új, közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Új éjszakai trollivonal is elindul a belváros és az Őrsvezér tere között, több útvonalon pedig csökken az utazási idő. Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes és derűs péntek délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket! Nézzük is, hogy mivel várjuk Önöket, kik lesznek ma délután a vendégeink. Az Impresszió rovatban hamarosan Uszkai Tekla művészettörténészt hallhatják, a Best of Diploma kiállítás rendezőjét. Aztán ma jelentkezik Otthonról hoztam rovatunk, melynek vendége dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus lesz. 5 és 6 óra között pedig Gubinec Ákos, junior primadíjas népdalénekes citera művész mesél az idei zsámbéki dudás táborról, és hát ezen kívül azért még annyi mindenről, tekintve, hogy például neki köszönhető a Határtalan férfiének című album is, melynek célja az, hogy az egykor természetes módon öröklődő népzenei tudás a mai generációk számára is élő és átélhető maradjon. Most pedig az Intermezzóban Dvorzsák Ádúr szláv tánca csendül fel a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Best of Diploma kiállítás rendezője. Augusztus 9-éig ismét a fiatal alkotóké a főszerep, hiszen hamarosan megnyílik majd a Best of Diploma 2026 kiállítás. Mi a jelentősége ennek a programnak?
2: A jelentősége, hát a Magyar Képzőművészeti Egyetem diplomázási időszakában vagyunk éppen benne, és az összes tanszék egymást követően mutatkozik be a főépületben a diplomázó hallgatók, kiállítások és a védések keretében. Idén közel 140 diplomázónk van, és a Best of Diploma az tulajdonképpen a legjobb diplomaművekből rendezett kiállítás, egy válogatás, amelynek a keretében 28 hallgatónak a művét tudjuk bemutatni. A HAB-ban lesz ismét idén már másodjára ez a kiállítás, ami nagy öröm számunkra, hiszen nyáron ugye augusztus 9-ig látogatható lesz.

0: az Andrássy út 112 szám alatt található nagyon szép helyszínen a kiállító tereket teljes mértékben megtöltjük három szinten, illetve a szoborparkot is.
1: Hogyan zajlott a kiállított művek kiválasztása?
0: A kiállított művek kiválasztása az már a korábbi gyakorlat szerint, ahogyan tavaly és korábban is, az egyes védéseket követően egy tanszéki oktatókból és az opponensekből álló zsűri választja ki ezeket a műveket, javaslatot tesz arra, hogy mely a hallgatók műve kerüljön kiállításra, és akkor ennek tükrében, ahogyan látjuk, hogy mekkora művek és milyen léptékű kiállítási anyag fér el, történik meg a végleges kiválasztása a műveknek. Úgyhogy egy szakmai bizottság dönti el tulajdonképpen, hogy melyek a legjobb diplomaművek, és ez kerülhet be.
1: És milyenek az idei legjobb diplomaművek? Mesélj róluk.
0: Nagyon változatos az anyag ismét. Témában és koncepcióban is rendkívül változatos, és azt hiszem, hogy már tavaly is erről beszélgettünk, hogy mi foglalkoztatja ugye a legfiatalabb friss művész hallgatókat témában. Hát ugyancsak ez idén is elmondható, hogy a testkép, az identitás, a egyes traumák feldolgozása, amelyeket aztán abszolút ilyen társadalmi szintre emelhető módon és értelmezhetően valósítottak meg. Technikailag teljesen különböző, ugye már a tanszékek, már a képzés és az egyes technikák alkalmazása tekintetében is változatos, tehát lesz majd horgolás, lesz argentotípia, lesz akrilvászon, lesz installáció, lesz videó, lesznek ugye fafaragott szobrok, illetve alumínium szobrok, szóval nagyon, nagyon, nagyon változatos mind témában, mind médiumokban is ez a kiállítási anyag. Most állítjuk össze, hogy nagyjából hogyan rendezhetjük be a kiállítást, témacsoportok és a technikák szerint. Így, hogy a szoborparkot is megkaptuk, így a szobrászok egy picit kiemeltebb helyet kapnak talán azzal, hogy egészen szeptemberig a szoborparkban is látogatható lesz majd az anyag.
1: Mit jelent a fiatal művészek számára ez a bemutatkozási lehetőség?
0: Hát azt gondolom, hogy maga a diploma, illetve a diplomamű is egy olyan hivatkozási alap a későbbi portfólióban, amely rendszeresen visszaköszön abban, ahogyan majd később, tehát rendszeresen hivatkoznak rá, és egy fontos mérföldkőként tekintenek a diplomamunkára, ez általánosan elmondható. A maga a diploma kiállítás az, hogy nem csak három napon át tekinthető meg az ő diplomaművük, hanem egy egész hónapon át egy külső kiállító térben, tehát nem csak magában az egyetem épületében. Ez egy hatalmas lehetőség arra, hogy ugye nem csak a látogatók, mert nem csak a turisták vagy az arra sétálók, hanem a szakemberek is őket felfedezik. Szervezünk is rendszeresen olyan tárlatvezetéseket, illetve ilyen szakmai programokat, amelynek keretében a gyűjtőket, szakembereket, sajtó képviselőit is meghívjuk, hogy minél nagyobb körben láthatóvá tegyük azt, hogy mi zajlik nálunk az egyetemen, és mi ennek a legszebb gyümölcse, hogy úgy mondjam.
1: Hát ez most látható. Kívánom, hogy minél többen nézzék meg a Best of Diploma 2026 kiállítást a HAB-ban. Nagyon szépen köszönöm, Tekla.
0: Én is nagyon szépen köszönöm. Várjuk szeretettel a látogatókat.
1: Uszkai Tekla, művészettörténész, a Best of Diploma kiállítás rendezője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jazz kedvelők számára különleges találkozóhely lesz a Jazz Szövetség udvara, ahol a műfaj legizgalmasabb hazai képviselői mutatkoznak be. A programok a jazz sokszínűségét állítják középpontba, a tradicionális hangzásoktól a modern, improvizatív irányzatokig számos stílus képviselteti magát. A koncertek mellett beszélgetések és közvetlen találkozások is közelebb hozzák a közönséghez a magyar jazz világát. Az udvar egyszerre kínál magas színvonalú zenei élményt és barátságos, fesztivál hangulatú közösségi teret. A Roma udvar idén is a cigány kultúra gazdagságát, sokszínűségét és élő hagyományát mutatja be a fesztivál látogatóinak. A helyszínen koncertek, beszélgetések, kulturális programok és közösségi események várják az érdeklődőket, amelyek közelebb hozzák a roma művészet értékeit. A zene mellett fontos szerepet kapnak a személyes történetek, az identitás és a hagyományőrzés kérdései is. A Roma udvar évről évre a Művészetek Völgye egyik legszínesebb és legemberközelibb helyszíne, ahol a találkozások legalább olyan fontosak, mint az előadások. Augusztus elejéig látogatható a HAB Művészeti Központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogy hogyan gondolkodnak a művészetről a következő alkotó generációi, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve egészen a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérő programok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Jó szórakozást kívánunk!

0: otthonról hoztam. Ügyes-bajos családi dolgaink a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Takácsi Nagy Zoltánt, aki sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Szervusz, örülök, hogy eljöttél.
2: Szervusz, köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatóságot is.
1: Azt hiszem, hogy nagyon sokakat érint, vagy érintett a múltban, vagy hát akár a jövőben érinteni fog a daganatos megbetegedés. Szóval erről nem lehet eleget beszélni. Ez egy nehéz téma, bár azért egyre pozitívabbak a tapasztalatok a tekintetben, hogy egyre jobbak a kezelési lehetőségek. De mégis áruld el nekem, hogy mondjuk így most 2026 mondjuk évelején hogyan áll a daganatos betegek helyzete? Arra gondolok, hogy hányan érintettek, hogyan zajlik a diagnosztika, mennyire könnyű vagy nehéz a felismerhetőség?
2: Igazság szerint a mai világban, ebben a mai modern világunkban azt lehet mondani, hogy minden harmadik emberben kialakul rosszindult a daganat a statisztikák alapján, és kb. Minden negyedik embernek a halálát okozza ez. Ez ugye világszerte egy tendencia, hogy sajnos a rosszindult daganatoknak a száma az emelkedik. Ez sajnos amiatt is van, hogy olyan környezetben élünk, amikben ugye itt fizikai, kémiai, biológiai tényezők szerepet játszanak, ezen kívül kisebb mértékben, kb. 5%-ban örökletes tényezők. Persze egyre több daganatról azért kiderül, hogy örökletes tényező is lehet benne, de a környezetünknek az ártalmai azok a környezetszennyezés, dohányzás, alkohol, nem megfelelő életmód, elhízás, ezek mind közrejátszanak, amiken sajnos nagyon nem tudunk változtatni. Tehát törekednünk kell arra, hogy ezeket a külső tényezőket, amik a daganatok előfordulásában szerepet játszanak, azokat csökkentsük. De ezt ugye nem tudjuk mindig, mert nem is tudjuk mindig magunkat megerőszakolni, annak ellenére, hogy számos helyen halljuk, hogy ezt ne csináljuk, azt ne csináljuk, ne menjünk a túlzott napsugárzásnak, ne tegyük ki magunkat, ne dohányozzunk, ne fogyasszunk annyi alkoholt, mozogjunk többet, amiket említettem. De ezeket, mivel emberek vagyunk, azért szeretünk ilyeneket csinálni. Tehát a lényeg az, hogy a daganatok előfordulását nagyon nem tudjuk csökkenteni. Persze ezért vannak azok a különböző reklámok, vagy olyan figyelemfelkeltő akciók, amik a környezeti tényezők, illetve az életmódváltást próbálják népszerűsíteni, de úgy kell számolnunk, hogy azért a daganatok incidenciája az növekedni tud. A lényeg az, és ez a fontos a szűrésbe, hogy idejében észrevegyük a daganatokat, mert ha idejében észrevesszük, olyan állapotban, amikor még abszolút jól kezelhető műtéttel, vagy egyéb kezeléssel, gyógyszeres kezeléssel, sugárterápiával, akkor pont a halálozást tudjuk lecsökkenteni. Tehát a cél az, hogyha az incidenciát nem is tudjuk olyan mértékben csökkenteni, de a halálozást csökkentsük. Persze az is cél, de azért a tendenciák azt mutatják, hogy sajnos az incidencia növekedik, ebbe persze az is még belejátszhat, hogy az emberiség élettartalma is növekedik, a jobb általánosságban, jobb, főleg a fejlett világban, a jobb életkörülmények között, hiszen sok ember régen, aki meghalt mondjuk egy, ha csak azt veszük Magyarországon, még egy száz akárhány éve mondjuk TBC-ben, meghalt mondjuk 35 évesen, lehet, hogy gyerekei születtek, de már nem érte meg azt a kort, hogy esetleg egy daganatban halljon meg. És azért a szív- és érrendszeri betegségek után ez a második leggyakoribb halálok. Tehát a szűrővizsgálatoknak tehát az a cél, mint említettem, hogy idejében észrevéve a betegséget, rögtön a beteg, ez a másik, hogy biztosítanunk kell azokat a feltételeket, hogy ezek a betegek, akiket kiszűrünk, még lehet, hogy nem is hívom őket úgy betegeknek, mert még nincs tünetük se, de már ott van a probléma, az idejébe eljuttassuk azokra az ellátóhelyekre, ahol a megfelelő kezelést megkapják.
1: És nagyjából hányan járnak szűrővizsgálatra? Mennyire népszerű a szűrővizsgálat?
2: Hát sajnos a szűréseken való részvételben Magyarország nincs annyira előkelő helyen, itt az európai országok közöse. Ugye a szervezett szűrésekről, hogyha beszélünk, akkor itt az emlőszűrést, ugye a tüdőszűrést, illetőleg a méhnyakrák szűrést kell kiemelni, erre ugye népegészségügyi programok is vannak, ugye, mint az Állami Népegészségügyi Központ, ugye most már NNGK is szervez. Magyarországon a szervezett méhnyakrák szűrésen sem vesznek olyan nagy százalékban részt. Ugye ennek ugyanúgy el lehet mondani ezt az emlőrák szűrésre, például emlőrák szűrésre ott a 2023-as adatok alapján körülbelül 35%-a vett részt a 45 és 65, ugye ez a korosztály az, akinek szervezetten van úgymond a szűrése két évente. Ennek olyan oka is vannak, hogy egyrészt félelem magától, hogy mit találnak, félelem a fájdalomtól, hogy ugye megnyomkodják a hölgynek a mellét, illetőleg a tájékozatlanság. Alacsonyabban iskolázott a populációnál, illetőleg akik elmaradott a vidéken élnek, ott ugye a szűréseken való részvétel az alacsonyabb. És általában a magasabban edukált lakosság körében relatíve magasabb a részvételi arány, de ez a 35%, 30-35, ez így is nagyon kevés. Tehát azért egy jó szűrés legalább 70%-ának részt kéne venni a lakosságnak. Ugye voltak ilyen a tüdő rák szűréssel ilyen úgynevezett projektek, amivel ilyen alacsony dózisú CT-vel, ami kis megterhelést okoz a betegeknek 50 és 70 év között, akik legalább 10 évig dohányoztak, azoknál volt ilyen szűrés. Rendszer szinten ez az alacsony dózisú low-dose CT szűrés nem működik azért így. Például a pulmonológiai intézet, a korányi pulmonológiai részt vesz ebben még, de nincs egy olyan rendszer szintű szűrés. Aztán, ami elindult szintén a kolorektális, tehát a vastagbéldaganatok szűrése, hogy itt a széklet vért nézik, ez a házi orvosokkal, ez működik, ez a szervezet szűrési forma, de ezen is a részvételi arány hát kb. 30% volt, tehát hogy itt se volt olyan magas. Itt is valószínűleg félelem.
1: Olyan érdekes ez a félelem, hogy valaki attól fél, hogy mi derül majd ki, mert hogy ezt meg is lehetne fordítani, hogy azért megyek, hogy derüljön ki minél előbb, ha van valami, hiszen akkor lehet mit tenni. Ezt át lehetne így fordítani, átkeretezni.
2: Igen, de ugye azt szoktam mondani, hogy van a hipokonder, aki folyamatosan ugye betegségbe is vizsgáltatja magát, valamilyen szinten ennek előnyei is vannak, mert hamarabb kiszűrik. Ugye van a másik típus, aki pedig mindent elbagatelizál, és azt mondja, hogy majd megoldódik ez a probléma, jaját, ez csak egy olyan jel volt, hogy ez nem. Tehát a kettő között lenne a jó, de sajnos ehhez talán több olyan népszerűsítő eseménynek, programnak kéne lenni, mert hogyha például az ember csak a tévét nézi, mindenféle reklám van, de olyan sokat azért azt nem látom, vagy nem látjuk, hogy fölhívnák a figyelmet, hogy menjen el emlőrák szűrésre, menjen tüdőszűrésre, méhnyak szűrésre, és az iskolai oktatásba is, legalábbis, hogy a saját gyerekemnek is néztem a tankönyvét, valami így volt benne, de olyan szervezett szintű, és nem is talán a kisiskolás korban, nem lehet, hogy pont azt a már a serdülő vagy a középiskolás kort kéne elkapni, mert még egy ilyen 14 év alatti gyerek föl se fogja nagyon. Már 14-18 között ott talán már mégis talán az egészségtudatosság jobban kezd előtérbe kerülni, de hát tudjuk azt, hogy sajnos jelenleg a középiskolásoknak több mint 50%-a dohányzik.
1: Hát ezen is jó lenne változtatni, ugye, mint annyi mindenem. De most ezért is beszélgetünk ma erről. Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Még idén elkészül az euró bevezetésének középtávú terve. Rangos nemzetközi filmes díjat neveztek el Jankovics Marcellről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A kormány még idénben nyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervét, jelentette be a pénzügyminiszter. Kálmán András elmondta, hogy az eurócsoport görög elnökével és Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésén szó volt az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról is. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re emelkedik. A percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája több mint 3 éve nem változott. Díjat neveznek el Jankovics Marcellről a világ egyik legrangosabb animációs seregszemléjén. Az Ánszi Fesztiválon jövőre adják át először a világhírű magyar alkotó tiszteletére alapított díjat, a Perspectives szekció legjobb filmjéért. Tegnap Jankovics Marcell formabontó klasszikusát az 1981-ben készült Fehér Lófia című egész estés rajzfilm felújított változatát láthatta a közönség a jelenleg is zajló fesztiválon. A bemutató apropója a díj mellett az volt, hogy a fesztivállal párhuzamosan nyílt meg az Ansi Animációs Múzeum. 100 éves a tihanyi levendula. A kerekéforduló alkalmából kiállítás nyílt az illatos növény helyi történetéről a balatonparti településen. Vitter a Gyula gyógynövénykutató és illóolajgyáros Franciaországból hozott szaporítóanyaggal honosította meg az első ipari célú levendula ültetvényt Magyarországon. Napjainkban a tihanyi bencés apátság és a tihanyi levendula manufaktúra termesztés dolgozza fel a növényt. A bencés növénykultúra 1000 éves örökségéből és a tihanyi levendula 100 éves hagyományából most egy új márka is született, a Sacra Botanica. Továbbra is sok lesz a napsütés, szombaton legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. A hajnali 14-20 fok után napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! A főváros 15. kerületében megszűnt a forgalmi akadálya a Székely-Elek úti vasúti átjáróban, amit megnyitottak. Így a 170-es autóbusszal újra az eredeti útvonalán utazhatnak. Ma este 7:30-tól a hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől viszont hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani. Változatlanul erős a forgalom a budai alsó rakparton a Margit híd közelében déli irányban, a Széll Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton befelé a Blahaluza tér előtt, a Károly körúton az Asztória előtt, továbbá a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton is szakaszonként, mindkét irányban. A 20. kerületi Virágberendek utcát egyirányúsították a Veselényi utcától befelé a Székely híd utcáig. Ezért a 35-ös autóbusz terelt útvonalon jár a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállóit. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! Gubinec Ákos, junior primadíjas népdalénekes, citeraművész és népzenetanár lesz a vendégem, aki hamarosan a Zsámbéki Dudás táborban adja majd át a tudást, hiszen ő lesz az énekes képzés vezetője. Erről is lesz majd szó a folytatásban. Most pedig nézzük, hogy mi következik. Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyének 4. tétele.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszobású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a máji madármentő állomás. A hőgúta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a Csőrehegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyák téri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatolóhíd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946 májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hídat 1948-ban elbontották.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Belg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mályi madármentő állomás. A hőgutagyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a csőrehegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.